0: Terus habis itu ada merinding banget kalau yang ngomong Sumanto.
1: Yuma yami.
0: Yuma yami. Nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom nyom n